0: My forecast for the future
1: is definitely stormy. But
0: things are happening.
1: This place we humans call home, this earth, is an exciting place to be.
2: Why else would the population live so much?
1: There is so much to learn here. So much to experience, good and bad. This is the ultimate show, a stage, a real live human art installation that can take place here.
2: I think the pandemic has pulled back some of the curtains and revealed the backstage of our human experiment.
1: It's an invitation to get more involved with what it means happening.
2: When we have our minds shut down, with everything shut down, we are really being forced to ask ourselves, what is the purpose of this human life we have?
1: You can't go shopping, whatever, if you can't interact with other people, that is where we discover what we are in our interactions with each other.
2: I remain hopeful for the future because we are all being forced to really examine what it is that we want for each other.
1: Something good will definitely come of it.
3: آرزومینه که هرچی زودتر این کرونا تموم بشه بتونم بچه هم ببینم نوه هم ببینم در دنیا هیچ جنگی نباشه همه مردم دنیا با هم دیگه مهربون و خوب باشن.
4: Budućnosti želim i očekujem da više nema pandemije, da svi zdravije jedemo, da manje zagađujemo prirodu, da smo mnogo tolerantni jedni prema drugima i da živimo u miru.
5: Mislim da smo u svoj našoj antropocentričnosti veoma oštetili svet u svakom pogledu i mislim da u budućnosti socioekonomske podele će biti još istaknutije i da će dovesti do novih, još većih nepogoda. Ono u čemu ipak vidim tračak nade jesu organizacije i aktivnosti koje se zalažu za očuvanje okoline i koje se trude da osveste svet o već pretećim klimatskim poremećajima. Takve organizacije me inspirišu da delujem i učestvujem u promenama za koje smatram da su izuzetno neophodne i odlučujuće za budućnost sveta.
6: A jövőtől a jelenlegi világszintű szituáció mellett az igazat megvallva nem tudok mit várni. Már lassan egy éve tart az egész, sok minden megváltozott. Nem csak személyes tapasztalatom volt, de több milliárd ember életében is. Minden, amit eddig fontosnak tartottunk, kevésbé az, és minden, amit értelmetlen időpazarlásnak hallottunk, sokkal fontosabb lett. Nem reménykedek abban, hogy akármi is visszaálljon a régi kerékvágásra, ugyanis azt vallom, hogy minden valamilyen okból történik. Az emberektől nem várok el semmit, azt kapjuk, amit adunk. A jövőben szeretnék kevésbé zárkózott lenni, s nyíltabb különböző új ötletek emberek iránt.
7: O futuro começa agora, não amanhã. O futuro, o passado.
8: Amanhã vai ser outro dia.
7: Tem uma frase da canção, esse momento existe.
8: E todos os tempos são agora.
7: Amanhã só vai ser outro dia.
9: A ansiedade, as coisas de hora escuro e sombrio.
7: Que você faz?
9: As coisas brilhas a brilhar. As estrelas da esperança.
10: E que a violência entre nós mesmos diminua.
11: Afterward, I love water.